eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajtják.

0: Hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
1: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszakadtak a betörések.
3: Folyamatosak a tüntetések.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovác környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6 életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek egy lakóháztűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden
0: a legjobb zenék.
3: I

A Radicsevégy Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Megvan.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Adai Rádió. Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet Ada. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet Ada. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyógyszerűen.

gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovác környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6 életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek egy lakóháztűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásáért rendezett Seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-at döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitelt D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigé. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig, marhapörkölt főzőverseny, info: 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: 107,7 MHz. For a better day. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.
1: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller? Yeah.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra gratis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszázs tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket! Hello!

0: These beautiful things that I've got.
1: A pontos idő 11 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 500.

847-843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovác környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6 életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek egy lakóháztűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívető
0: a legjobb zenék.

0: 2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilviatalpmasszázs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.
1: Mindannyian!

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földre

Kerengést regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovács környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6-an életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek egy lakóháztűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől szóval a mélybe a múlt.
0: A legjobb zenék.

oddit maradok. Ha nem jön be semmi úgy, ahogy elképzelted, mondd el, én meghallgatom.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DUU szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DUU szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

felé. És az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovác környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6-an életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérült

Egy lakóház tűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. You know that I be sexy.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovác környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6 életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek egy lakóháztűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban több

felé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
0: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovács környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6 életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek egy lakóháztűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

hogy veled vagyok minden éjszakán. Hús kezembe hajtom, őszülő fejem, mert nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon szeretlek, drága pici szíve. Nincsen olyan szív,

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

ruhával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az Egyesült Államok újabb 30 nappal, július 31-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Ennek köszönhetően a pancsovai finomító továbbra is folytathatja a nyersolajfeldolgozását. A NISZ korábban újabb kérelmet nyújtott be, az engedély meghosszabbítására arra hivatkozva, hogy az elengedhetetlen a szerbiai üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosításához. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés regisztrált tegnap reggel 9 óra 46 perckor a Leszkovác környéki térségben a Köztársasági Szeizmológiai Intézet. Szerdától bírságot szabnak ki minden olyan 4-es kategóriába tartozó jármű tulajdonosára, illetve használójára, aki az úthasználati díjat nem elektronikus úton, tagkészülékkel fizeti meg. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti harmadik országból érkező csomagok vámmentességét. Ennek értelmében, ha Temuról, Shinről vagy az AliExpressről rendelnek, minden különböző termékkategóriáért, ami a csomagban van, plusz 3 eurót kell fizetni. Ha viszont egy termékből rendelnek többet, akkor csak egyszer számolják fel a 3 eurót. A vámot akkor sem adják vissza, ha a csomagot nem veszik át, kizárólag hibás áru esetén jár visszatérítés. Legalább 6-an életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek egy lakóháztűzben Belgiumban. A lángok egy 10 emeletes épület földszintjén csaptak fel, amelyben több mint 200 ember él. A lakókat evakuálták, a mentőegységek pedig átkutatják az épületet. A helyszínen több tűzoltóegység és mentőcsapat dolgozik. A lángok műszaki hiba miatt csaptak fel. A belga válogatott két gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Seattle-i mérkőzésén. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8-döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. A csütörtök napos, meleg, nyárias idővel indul, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap 26-30 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

0: ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető
0: a legjobb zenék.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

Thank you.